0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: West Coast for life.
1: Last FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Oh.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave the-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendben lezajlott a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi tegnap, árthat kamaszkorban a túlzásba vitt bőrápolás, a nap mellé majd felhők érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban, Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül egy 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát, sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számít, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen, estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre, esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk, kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: drága hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megkezdődött az érettségi, csaknem 5000-en vizsgáztak hétfőn. Oda kell figyelni, milyen appokat használ a gyermekünk. Megjelent a piacon a szamóca. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Debreceni Egyetem Szolnoki Egysége lehet az intézmény közép-magyarországi oktatási központja, ahol a hallgatók a diploma mellé azonnal hasznosítható piaci szaktudást is kapnak. A fenntartó alapítvány kuratóriuma a napokban látogatta meg a DESZ Szolnoki Kampuszt, hogy egyeztessenek a jövőbeli célokról. A stratégiai tervek között szerepel az 1000 fős hallgatói létszám elérése, a kollégiumi férőhelyek bővítése és az oktatási paletta a szélesítése. Kossa György, kuratóriumi elnök az Új Néplapnak hangsúlyozta, hogy a kampusz kiváló elhelyezkedése miatt akár a fővárosból is vonzó lehet a diákok számára, különösen az egészségtudományi, gazdasági, műszaki és agrár területeken. A fejlesztések fókuszában az ipari tanúsítványok megszerzése és a piaci alapú kutatás fejlesztés áll, amely növeli a hallgatók versenyképességét. Szabó Attila kampuszigazgató kiemelte, a 2019-es indulás óta a hallgatói létszám majdnem a négyszeresére nőtt, jelenleg 917-en tanulnak az intézményben. A beruházások részeként már zajlik a kollégium felújítása és egy modern konditerem kialakítása is, a kampusz főépülete pedig a régió egyik jelentős kulturális és szakmai központjává vált. Bekerült a vízilabda bajnokság döntőjébe a címvédő Ferencváros, miután a Népligetben magabiztos 23-13-as győzelmet aratott a Szolnoki Dózsa felett. A szoljon.hu beszámolója szerint a fővárosi zöldfehérek már az első negyedben állva hagyták ellenfelüket, és bár a szolnokiak a második játékrészben próbáltak kapaszkodni, a Fradi villámgyors támadásaival nem tudtak mit kezdeni. Nyéki Balázs együttese végig uralta a medencét, a harmadik negyed végére már 10 gólosra duzzadt a különbség. A vendégek mestere, Hangai Zoltán a vereség ellenére kiemelte csapata elszántságát, és külön dicsérte a mindössze 18 éves Nánai Marcell kapus teljesítményét, aki bravúros védésekkel mutatkozott be. Az FTC sorozatban 5-5-ször lett döntős, míg a Szolnok a BVSC Honvéd párharc vesztesével mérkőzik meg a bronzéremért. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. A veszélyre nemrég egy interjúban Vojter Szabó Zita rendőralezredes, szolnoki bűnmegelőzési osztályvezető is felhívta a figyelmet. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
1: Véget ért a kényszerpihenő a tiszaföldvári méhészek számára, miután a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal április 29-ei hatállyal feloldotta a településen korábban elrendelt méhegészségügyi zárlatot. A szigorú korlátozásokra azért volt szükség, mert egy 36 családos állománynál nyúlós költésrothadást azonosítottak a szakemberek, emlékeztetett a vármegyei napilap. A fertőzés megfékezése érdekében 5 kilométeres körzetben mozgatási tilalmat vezettek be, ami megakadályozta a méh családok szállítását és a vándoroltatást. A fertőzött állomány felszámolását és a szükséges fertőtlenítési, óvintézkedési folyamatokat követően a hatóságok biztonságosnak ítélték a helyzetet, így a helyi gazdák ismét korlátozások nélkül folytathatják a munkát. A tilalom feloldása kulcsfontosságú a tavaszi szezonban, hiszen a méhészek számára ez az egyik legfontosabb időszak a hordás és a méh családok fejlődése szempontjából. Magabiztos 14 pontos győzelemmel kezdte a kosárlabda bajnokság elődöntőjét az NHS Szolnoki Olajbányász az atomerőmű ESE ellen. A teltházas Tiszaligeti sportcsarnokban rendezett találkozón a szolnokiak már az elején magukhoz ragadták az irányítást, köszönhetően Krönyajszki Boris ponterős játékának. Bár a második negyedben a Paks felzárkózott, a fordulás után az olaj védekezése és távoli dobásai eldöntötték az összecsapást, foglalta össze a Szoljon. Krönyajszki 25 pontig jutott, de Somogyi Ádám és a center munkát végző Brady Skins is kulcs szerepet játszott a sikerben. Vedran Bosznics vezetőedző a lefújás után dicsérte csapata energiáját és koncentrációját, de hangsúlyozta, hogy a párharc még messze nem dőlt el. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó sorozat kedden este Pakson folytatódik, ahol a szolnokiak célja az előny megduplázása lesz. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már a szolnoki piacon is elérhetővé vált. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. A jászkunság ebből a szempontból közepes kategóriába került. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
4: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Megkezdődött a tavaszi érettségi szezon. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében idén összesen csaknem 5000 vizsgázó ad számot tudásáról. A lebonyolítást 120 vizsgabizottság koordinálja, de emellett a kormányhivatal saját bizottságot is működtet a hozzájuk jelentkezettek számára. Az írásbeli vizsgák május 4-e és 22-e között zajlanak, majd júniusban következnek a szóbelik. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 26-28 fok lehet, éjjel 8-14 fokig hűl a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok, 26.05.05, május 5, tehát kedd. Sok boldogságot kívánok a névnapos Györgyiknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 50 Cent, a Compact Disco és George Michael az első három előadó. Zenéljünk egy picit a sok friss, hasznos info után. 10 perccel múlt 6 óra. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, május 5-én, kedden. Ma van a kézhigiénés világnap, illetve a nemzetközi szülésznő bába nap, és a mozgássérültek esélyegyenlőségének napja is. Akinek van Györgyi nevű vagy szülinapos ismerősek, köszöntheti ma reggel is nálunk 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Én pedig már indítom is a következőt a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Give It To Me, Timbalandtől, Nelly Furtadótól és Justin Timberlake-től a Besten.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Ma már több és vastagabb fátyol felhő szűrheti a napsütés, de esni még nem fog. 24-29 fokra készülhetünk. Részletek és friss infók a hírekben, fél hét után pedig már a hétvégére kacsingatunk Michael Gray-el, The Weeknd!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Debreceni Egyetem bástyájává válik a szolnoki kampusz. Megállította a Fradi henger a szolnoki vízilabdázókat. Oda kell figyelni, milyen appokat használ a gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Debreceni Egyetem szolnoki egysége lehet az intézmény közép-magyarországi oktatási központja, ahol a hallgatók a diploma mellé azonnal

0: hasznosítható piaci szaktudást is kapnak. A fenntartó alapítvány kuratóriuma a napokban látogatta meg a Deszolnoki kampuszt, hogy egyeztessenek a jövőbeli célokról. A stratégiai tervek között szerepel az 1000 fős hallgatói létszám elérése, a kollégiumi férőhelyek bővítése és az oktatási paletta szélesítése. Kossa György, kuratóriumi elnök az Új Néplapnak hangsúlyozta, hogy a kampusz kiváló elhelyezkedése miatt akár a fővárosból is vonzó lehet a diákok számára, különösen az egészségtudományi, gazdasági, műszaki és agrár területeken. A fejlesztések fókuszában az ipari tanúsítványok megszerzése és a piaci alapú kutatás fejlesztés áll, amely növeli a hallgatók versenyképességét. Szabó Attila kampuszigazgató kiemelte, a 2019-es indulás óta a hallgatói létszám majdnem a négyszeresére nőtt, jelenleg 917-en tanulnak az intézményben. A beruházások részeként már zajlik a kollégium felújítása és egy modern konditerem kialakítása is, a kampusz főépülete pedig a régió egyik jelentős kulturális és szakmai központjává vált. Bekerült a vízilabda bajnokság döntőjébe a címvédő Ferencváros, miután a Népligetben magabiztos 23-13-as győzelmet aratott a Szolnoki Dózsa felett. A szoljon.hu beszámolója szerint a fővárosi zöldfehérek már az első negyedben állva hagyták ellenfelüket, és bár a szolnokiak a második játékrészben próbáltak kapaszkodni, a Fradi villámgyors támadásaival nem tudtak mit kezdeni. Az FTC sorozatban 5-5-ször lett döntős, míg a Szolnok a BVSC Honvéd párharc vesztesével mérkőzik meg a bronzéremért. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 26-28 fok lehet, éjjel 8-14 fokig hűl a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM-ben a legjobb zenék. Május 5-én kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, amelyek szűrhetik a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ma még nem fog, 24-29 fokot mérhetünk, holnap már lehet egy-egy zápor, akár zivatar sem kizárt, és csütörtökön is erre lehet készülni, közben marad a 23-28 fok körüli maximum. Végül is a hőmérsékletek alapján mondhatjuk, hogy itt a nyár, és az éterben is igaz ez, hiszen jön az ATB és a The Summer a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést kívánok. Meghallgatjuk május 5-e friss híreit, a következő fél órában pedig biztosan forog Fatboy Slim slágere. És zenél a Back to Black is. Telefon SMS Viber. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Feloldották a méhegészségügyi zárlatot Tiszaföldváron. Győzelemmel rajtolt az olajbányász az elődöntőben, megjelent a piacon a szamóca. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Véget ért a kényszerpihenő a tiszaföldvári méhészek számára, miután a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal április 29-i hatállyal feloldotta a településen korábban elrendelt méhegészségügyi zárlatot. A szigorú korlátozásokra azért volt szükség, mert egy 36 családos állománynál nyúlós költésrothadást azonosítottak a szakemberek, emlékeztetett a vármegyei napilap. A fertőzés megfékezése érdekében 5 kilométeres körzetben mozgatási tilalmat vezettek be, ami megakadályozta a méh családok szállítását és a vándoroltatást. A fertőzött állomány felszámolását és a szükséges fertőtlenítési, óvintézkedési folyamatokat követően a hatóságok biztonságosnak ítélték a helyzetet, így a helyi gazdák ismét korlátozások nélkül folytathatják a munkát. A tilalom feloldása kulcsfontosságú a tavaszi szezonban, hiszen a méhészek számára ez az egyik legfontosabb időszak a hordás és a méh családok fejlődése szempontjából. Magabiztos 14 pontos győzelemmel kezdte a kosárlabda bajnokság elődöntőjét az NHS Szolnoki Olajbányász az atomerőmű ESE ellen. A teltházas Tiszaligeti sportcsarnokban rendezett találkozón a szolnokiak már az elején magukhoz ragadták az irányítást, köszönhetően Krönyajszki Borisz ponterős játékának. Bár a második negyedben a Paks felzárkózott, a fordulás után az olaj védekezése és távoli dobásai eldöntötték az összecsapást, foglalta össze a Szoljon. Krönyajszki 25 pontig jutott, de Somogyi Ádám és a center munkát végző Brady Skins is kulcsszerepet játszott a sikerben. Vedran Bosznics vezetőedző a lefújás után dicsérte csapata energiáját és koncentrációját, de hangsúlyozta, hogy a párharc még messze nem dőlt el. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó sorozat kedden este Pakson folytatódik, ahol a szolnokiak célja az előny megduplázása lesz. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 26-28 fok lehet, éjjel 8-14 fokig hűl le.

0: a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! 26.05.05, ez a mai dátum, május 5. kedd. A Györgyiknek kívánok már is boldog névnapot, és Isten éltesse a szülinaposokat is. A Basement Jacks kezd már is, good luck! Ha dugó baleset van, várom az infót, 20-as, 55-55-155.
1: Beste

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 5-én, azon a napon, amelyen 65 évvel ezelőtt az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. Az űr után pedig vissza az időben a 90-es és 2000-es évekhez. Jön Beyoncé és az Irreplaceable a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. 24-29 fok, nyugat felől már több és vastagabb pátyolfelhő érkezhet. Az esernyők viszont ma még nem fognak kelleni. Holnap-holnap után már zápor, zivatar is lehet, közben marad a meleg. Még több időjárás jelentés és friss infók a hírekben, aztán a Stereo MC-z érkezik a Connected-del. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megkezdődött az érettségi, csaknem 5000-en vizsgáztak hétfőn, rongálás miatt bezárták a tiszaföldvári Malomúti játszótér mosdóját, sok gondot okoznak a patolvajok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendirékát hallják. Megkezdődött a tavaszi érettségi szezon. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében idén összesen csaknem 5000 vizsgázó ad számot tudásáról. A lebonyolítást 120 vizsgabizottság koordinálja, de emellett a kormányhivatal saját bizottságot is működtet a hozzájuk jelentkezettek számára. Kiemelt feladatot jelent az emelt szintű vizsgák megszervezése, hiszen 22 tantárgyból közel 2000 jelentkezés érkezett a nehezebb szintű megmérettetésre. Az írásbeli vizsgák május 4-e és 22-e között zajlanak, majd júniusban következnek a szóbelik. Az emelt szintűek június 3-ától, a középszintűek pedig június 15-től kezdődnek. A kormányhivatal és a járási hivatalok tájékoztatása szerint minden technikai feltétel adott a biztonságos vizsgázáshoz. A feladatlapok és iratok kezelése szigorú felügyelet mellett történik, így a vármegye intézményei felkészülten vághattak bele a július 1-ig tartó vizsgaidőszakba. Ismételten súlyos rongálások áldozattává vált a tiszaföldvári Malomúti játszótér nyilvános illemhelye, ami miatt a létesítményt határozatlan időre be kellett zárni. A tiszaföldvári városüzemeltető non-profit Kft. Tájékoztatása szerint az eset nem egyedi. Az elmúlt időszakban visszatérő problémát jelent, hogy ismeretlen tettesek kavicsokkal és hulladékkal tömítik el a vécéket. A legutóbbi április közepi rongálás során azonban a károkozás mértéke minden eddigit meghaladott, hiszen a szakemberek még egy törött gördeszkát is találtak a lefolyó rendszerben, az épületet pedig jelentős szennyezés borította. Az üzemeltető hangsúlyozta, hogy az ilyen cselekedetek súlyos anyagi terhet rónak a városra, hiszen a helyreállítás költségeit más, közhasznú fejlesztésektől kell elvonni. Mivel a rendeltetés ellenes használat már higiéniai és műszaki kockázatot is jelent, a szolgáltató a rendőrség bevonását és a felelősségre vonást fontolgatja. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 26-28 fok lehet, éjjel

0: legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 26.05.05, azaz május 5. Kedd. Sok boldogságot a névnapos Györgyiknek és a szülinaposoknak is. 65 éve a mai napon az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. ...84 éve ezen a napon született Bújtor István színész, rendező, vitorlás versenyző Bud Spencer magyar hangja. ...1983-ban ugyanezen a napon született Henry Cavill, brit színész, igazán ismerté Superman alakítása tette. 1943-ban ezen a napon született Michael Palin, angol színész, a Monty Python csoport tagja, a több ismeretterjesztő film készítője. Always look on the bright side of life. Ma 38 éves Adele, Oscar, Golden Globe, valamint 15-szörös Grammy-díjas angol énekesnő, zenész, dalszerző. Mará! 1989-ben ezen a napon született Chris Brown, akire remélhetőleg nem csak Rihannának kiosztott pofonja miatt emlékszünk. A sort pedig a 81-es születésű brit énekes dalszerző Craig David zárja. 0620-5555-155 telefon, SMS, Viber. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! 5 kilométeres a dugó az M3-ason Budapest felé, ugyanis a Bagnál kiépített terelésben lerobbant valaki. Sokan próbálnak a 3-as főúton kerülni, a Szód belterületén egy picit feltorlódott az is. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, ezekből még több már, mint infóból jönnek a hírek. 8 után visszahozza a 2000-es éveket a United. A 90-es években pedig Lisa Stansfield-el kirándulunk. Még egyszer jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést nagy kalappal az érettségizőknek. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Debreceni Egyetem bástyájává válik a szolnoki kampusz. Megállította a Fradi Henger a szolnoki vízilabdázókat. Oda kell figyelni, milyen appokat használ a gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Debreceni Egyetem szolnoki egysége lehet az intézmény közép-magyarországi oktatási központja, ahol a hallgatók a diploma mellé azonnal hasznosítható piaci szaktudást is kapnak. A fenntartó alapítvány kuratóriuma a napokban látogatta meg a DESZ-szolnoki kampuszt, hogy egyeztessenek a jövőbeli célokról. A stratégiai tervek között szerepel az 1000 fős hallgatói létszám elérése, a kollégiumi férőhelyek bővítése és az oktatási paletta szélesítése. Kossa György kuratóriumi elnök az Új Néplapnak hangsúlyozta, hogy a kampusz kiváló elhelyezkedése miatt akár a fővárosból is vonzó lehet a diákok számára, különösen az egészségtudományi, gazdasági, műszaki és agrár területeken. A fejlesztések fókuszában az ipari tanúsítványok megszerzése és a piaci alapú kutatás fejlesztés áll, amely növeli a hallgatók versenyképességét. Szabó Attila kampuszigazgató kiemelte, a 2019-es indulás óta a hallgatói létszám majdnem a négyszeresére nőtt, jelenleg 917-en tanulnak az intézményben. A beruházások részeként már zajlik a kollégium felújítása és egy modern konditerem kialakítása is, a kampusz főépülete pedig a régió egyik jelentős kulturális és szakmai központjává vált. Bekerült a vízilabda bajnokság döntőjébe a címvédő Ferencváros, miután a Népligetben magabiztos 23-13-as győzelmet aratott a szolnoki Dózsa felett. A szoljon.hu beszámolója szerint a fővárosi zöldfehérek már az első negyedben állva hagyták ellenfelüket, és bár a szolnokiak a második játékrészben próbáltak kapaszkodni, a Fradi villámgyors támadásaival nem tudtak mit kezdeni. Az FTC sorozatban 5-5-ször lett döntős, míg a Szolnok a BVSC Honvéd párharc vesztesével mérkőzik meg a bronzéremért. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 26-28 fok lehet, éjjel 8-14 fokig hűl le a levegő.

0: Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És a matek érettségi napján egy igazi paradoxon hárman párban a United-től. Nem sokára Ékon kezdi az órát a Lollival. Hello, jó reggelt kívánok! 6 perccel múlt 8. Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jön nem sokára még Kenny Williams és a Black Eyed Peas is.
0: Best

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: Best FM a legjobb zenék. A forgalom képe a szokásos reggeli, 4:49 körüli. Egy fokkal enyhébb talán, érettségi szünet van, ugye? Akik nem érettségiznek, inkább kirándulni mennek. Nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem, ha más a helyzet, meg lehet írni 0620 55 55 155. Találkozzunk félúton, ez már a Black Eyed Peas 2009-es slágerének címe. Jön a Meet Me Halfway a Besten.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Feloldották a méhegészségügyi zárlatot Tiszaföldváron, győzelemmel rajtolt az olajbányász az elődöntőben, megjelent a piacon a szamóca. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Véget ért a kényszerpihenő a tiszaföldvári méhészek számára, miután a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal április 29-i hatállyal feloldotta a településen korábban elrendelt méhegészségügyi zárlatot. A szigorú korlátozásokra azért volt szükség, mert egy 36 családos állománynál nyúlós költésrothadást azonosítottak a szakemberek, emlékeztetett a vármegyei napilap. A fertőzés megfékezése érdekében 5 kilométeres körzetben mozgatási tilalmat vezettek be, ami megakadályozta a méh családok szállítását és a vándoroltatást. A fertőzött állomány felszámolását és a szükséges fertőtlenítési, óvintézkedési folyamatokat követően a hatóságok biztonságosnak ítélték a helyzetet, így a helyi gazdák ismét korlátozások nélkül folytathatják a munkát. A tilalom feloldása kulcsfontosságú a tavaszi szezonban, hiszen a méhészek számára ez az egyik legfontosabb időszak a hordás és a méh családok fejlődése szempontjából. Magabiztos 14 pontos győzelemmel kezdte a kosárlabda bajnokság elődöntőjét az NHS Szolnoki Olajbányász az atomerőmű ESE ellen. A teltházas Tiszaligeti sportcsarnokban rendezett találkozón a szolnokiak már az elején magukhoz ragadták az irányítást, köszönhetően Krönyajszki Borisz ponterős játékán.

Bár a második negyedben a Paks felzárkózott, a fordulás után az olaj védekezése és távoli dobásai eldöntötték az összecsapást, foglalta össze a Szoljon. Krünyajszki 25 pontig jutott, de Somogyi Ádám és a center munkát végző Brady Skins is kulcs szerepet játszott a sikerben. Vedran Bosznics vezetőedző a lefújás után dicsérte csapata energiáját és koncentrációját, de hangsúlyozta, hogy a párharc még messze nem dőlt el. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó sorozat kedden este Pakson folytatódik, ahol a szolnokiak célja az előny megduplázása lesz. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 26-28 fok lehet, éjjel 8-14 fokig hűl a levegő.

legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: világ ellen.
1: Best FM, a legjobb zenék. Nem esett messze az alma a fájától. Nem csak arra gondolok, hogy tehetséges zenész, Gwen Stefani 19 éves fia Kingston, hanem édesanyja köszön vissza az arcvonások mögül. Ránézünk a srácra, és olyan, mint egy 19 éves Gwen Stefanira hasonlító fiú. Hát, nem véletlenül, ugye? Jön a No Doubt és a Just a Girl. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Alig maradt pár percünk 9 óráig. Jó reggelt kívánok, május 5-e, 2 friss hírei után. Énekel a következő órában Karamell.
2: Láttam!
1: És jön egy kis bíztatás az érettségizőknek a Sweetbox-tól. Minden rendben lesz, everything's gonna be alright. Okay. 0620-5555-155 telefon, SMS, Viber. Ha a dugó, baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megkezdődött az érettségi, csaknem 5000-en vizsgáztak hétfőn. Rongálás miatt bezárták a tiszaföldvári Malomúti játszótér mosdóját. Sok gondot okoznak a fatolvajok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megkezdődött a tavaszi érettségi szezon. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében idén összesen csaknem 5000 vizsgázó ad számot tudásáról. A lebonyolítást 120 vizsgabizottság koordinálja, de emellett a kormányhivatal saját bizottságot is működtet a hozzájuk jelentkezettek számára. Kiemelt feladatot jelent az emelt szintű vizsgák megszervezése, hiszen 22 tantárgyból közel 2000 jelentkezés érkezett a nehezebb szintű megmérettetésre. Az írásbeli vizsgák május 4-e és 22-e között zajlanak, majd júniusban következnek a szóbelik. Az emelt szintűek június 3-ától, a középszintűek pedig június 15-től kezdődnek. A kormányhivatal és a járási hivatalok tájékoztatása szerint minden technikai feltétel adott a biztonságos vizsgázáshoz. A feladatlapok és iratok kezelése szigorú felügyelet mellett történik, így a vármegye intézményei felkészülten vághattak bele a július 1-ig tartó vizsgaidőszakba. Ismételten súlyos rongálások áldozatává vált a tiszaföldvári Malomúti játszótér nyilvános illemhelye, ami miatt a létesítményt határozatlan időre be kellett zárni. A tiszaföldvári városüzemeltető non-profit Kft. Tájékoztatása szerint az eset nem egyedi. Az elmúlt időszakban visszatérő problémát jelent, hogy ismeretlen tettesek kavicsokkal és hulladékkal tömítik el a vécéket. A legutóbbi április közepi rongálás során azonban a károkozás mértéke minden eddigit meghaladott, hiszen a szakemberek még egy törött gördeszkát is találtak a lefolyó rendszerben, az épületet pedig jelentős szennyezés borította. Az üzemeltető hangsúlyozta, hogy az ilyen cselekedetek súlyos anyagi terhet rónak a városra, hiszen a helyreállítás költségeit más, közhasznú fejlesztésektől kell elvonni. Mivel a rendeltetés ellenes használat már higiéniai és műszaki kockázatot is jelent, a szolgáltató a rendőrség bevonását és a felelősségre vonást fontolgatja. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 26-28 fok lehet, éjjel 8-14 fokig hűl a levegő.

0: legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Imi jelezte korábban, hogy baleset történt a 77-es főúton Tapolca térségében. Félpályás zárás mellett halad a forgalom, és baleset történt a 2-es főút Váci szakaszán is a 35-ös kilométernél. Szintén félpályás zárás van. Jó utat, ha dugó baleset van. A 0620 55 55 155-re várom az infót. Dalunis, Agatha Five on it. Ez a folytatás a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A Red Hot Chili után egy hír erejéig egy másik legenda, a Guns N' Roses, akik kirobbanó erővel tértek vissza a színpadra, és egyben hivatalosan is elindították 2026-os turnéjukat, amely egyben több mint 40 éves pályafutásukat is ünnepli. A zenekar április 30-án Floridában nyitotta meg új koncertsorozatát, ahol a rajongók hatalmas lelkesedéssel fogadták őket. Most pedig Amy Winehouse érkezik, és a Tears Dry on Their Own a Besten.

Best FM, a legjobb zenéjek, egy kis ízelítő az eső hangulatából, amelyre holnap, de legnagyobb eséllyel a héten csütörtökön számíthatunk, akkor a maximum is visszaesik 20 fok környékére. Ma még 23-28 fok között alakul a maximum. És akkor 3-2-1 eső, Eminem, Dido, Stan a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után jön majd az idei Sziget Fesztivál 0. napjának egyik sztárja, a Morcsiba. A 90-es és 2000-es éveket pedig majd a Unique-kal is felidézzük. Pillanatokon belül az is kiderül, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
6: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Debreceni Egyetem bástyájává válik a szolnoki kampusz. Megállította a Fradi Henger a szolnoki vízilabdázókat. Oda kell figyelni, milyen appokat használ a gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Debreceni Egyetem szolnoki egysége lehet az intézmény közép-magyarországi oktatási központja, ahol a hallgatók a diploma mellé azonnal hasznosítható piaci szaktudást is kapnak. A fenntartó alapítvány kuratóriuma a napokban látogatta meg a DE szolnoki kampuszt, hogy egyeztessenek a jövőbeli célokról. A stratégiai tervek között szerepel az 1000 fős hallgatói létszám elérése, a kollégiumi férőhelyek bővítése és az oktatási paletta a szélesítése. Kossa György, kuratóriumi elnök az Új Néplapnak hangsúlyozta, hogy a kampusz kiváló elhelyezkedése miatt akár a fővárosból is vonzó lehet a diákok számára, különösen az egészségtudományi, gazdasági, műszaki és agrár területeken. A fejlesztések fókuszában az ipari tanúsítványok megszerzése és a piaci alapú kutatás fejlesztés áll, amely növeli a hallgatók versenyképességét. Szabó Attila kampuszigazgató kiemelte, a 2019-es indulás óta a hallgatói létszám majdnem a négyszeresére nőtt, jelenleg 917-en tanulnak az intézményben. A beruházások részeként már zajlik a kollégium felújítása és egy modern konditerem kialakítása is, a kampusz főépülete pedig a régió egyik jelentős kulturális és szakmai központjává vált. Bekerült a vízilabda bajnokság döntőjébe a címvédő Ferencváros, miután a Népligetben magabiztos 23-13-as győzelmet aratott a szolnoki Dózsa felett. A szoljon.hu beszámolója szerint a fővárosi zöldfehérek már az első negyedben állva hagyták ellenfelüket, és bár a szolnokiak a második játékrészben próbáltak kapaszkodni, a Fradi villámgyors támadásaival nem tudtak mit kezdeni. Az FTC sorozatban 5-5-ször lett döntős, míg a Szolnok a BVSC Honvéd párharc vesztesével mérkőzik meg a bronzéremért. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 26-28 fok lehet, éjjel 8-14 fokig hűl le a levegő.

0: A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És a sok ötös, 0505, ez a mai dátum, és 5 perccel múlt 10 óra. Hello, jó utat, jó munkát kívánok! Május 5-én, kedden tehát, sok boldogságot a névnaposoknak, ők ma a Györgyik, és Isten éltessen minden szülinapost is. Király Viktor és a Fire indítja az órát, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Max Levente vagyok.
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Nem kívánok részese lenni a rock and roll hírességek csarnokának. Többet tettem a rock and rollért, mint az ottani bohócok fele együttvéve, nyilatkozta korábban Liam Gallagher, az Oasis frontembere. Ettől függetlenül úgy tűnik, akár akarja, akár nem, őt is beiktatják idén a hírességek csarnokába. A Britpop egyik megkerülhetetlen himnuszával, a Wonderwall-lal ők folytatják a kedd délelőttöt.

0: Best FM, a legjobb zenék, aktuális közlekedési infók. Az M3-ason Mogyoród és az M31-es között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtó zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. És dolgoznak az M7-esen és a Velencei tó térségében, felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárd csomópont mindkét oldalon használható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyárias meleg lesz holnap, holnap után viszont az esernyőkre is szükség lehet. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek, a délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd Lady Gaga-t.

0: és a fesztivál szezonra hangolódunk a jetlaggel.
1: Mert ezek nem csak színes karszalagok, a legszebb éveink.
0: 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, ha a dugó baleset van, várom a közlekedési infót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Matematikából vizsgáznak ma az érettségizők. Halálos tűzeset történt Nógrádban, földrengés volt Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zajlik a matek érettségi, több mint 79 ezeren vizsgáznak. Középszinten exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak a diákok. 3 órájuk van a 2 részből álló írásbeli megoldására, az emelt szintű dolgozatra 4 óra áll rendelkezésre. Az érettségi szezon tegnap a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal kezdődött, holnap a történelem, majd az idegen nyelvi írásbeli következnek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban egyébként 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenyén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oltották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Itt a szamóca szezon. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegen árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Esztéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 2:30 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó munkát, jó utat kívánok! Mellé hozom a legjobb zenéket, az elsőt Artful Dodger-től és Romina Johnson-tól, Moving Too Fast. Jön Bryan Adams Messi-vel, itt lesz a Brand New Heavies, Mary J. Blige és a Dead Punk is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Akinek van közlekedési infója, vagy Györgyit szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon. Max M. Levente vagyok. Ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Néha, az a Sometimes a címe a következőnek. A Brand New Heavies folytatja nálunk, sokkal kiszámíthatóbb a heti menetrend a Night Shiftben. Ha kedd, akkor Funky DJ Hangyától, előtte pedig 6 és 7 között a házigazdától, White Boytól is, itt a Best FM.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési info autómentős Feritől. M3 Vásárosnamény felé 60-nál íg egy kamion, úgyhogy teljes pályazár van, a 60-i csomóponton keresztül lehet kerülni, de már ott elkezdtek feltorlódni az autók, úgyhogy aki nem szeretne belefutni ebbe az instant kialakult torlódásba, az már kerekharasznál hagyja a pályát. Köszi Feri, jó utat!

0: Best FM a legjobb zenék. Elkezdődtek az írásbeli matek érettségik ma reggel. A diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak. A több mint 79 ezer vizsgázónak középszinten 180 perc, emelt szinten 240 perc áll rendelkezésre a dolgozatok megírásához. Sok sikert mindenkinek a holnapi töri érettségihez is. Itt a Besten az óra végig szól még Kenny Dope és a The Bucketheads közös a The Bomb, jön a Valmar, Szikora Róbertel és Beyoncé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül itt a dél, úgyhogy átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Sophie Alice Baxter Murder on the Dance Floor című slágerével indítja a délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia. Nehéz fém kioldódás miatt hívtak vissza poharakat, keresik a kedvenc tesi tanárokat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól a Tudós Testület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Már csak nem 700 000 rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV e-SZIA felületén az is látszik, hogy 190 000 már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Nehéz fém kioldódás miatt kell visszahívni a piacról mintás vizes poharakat. A Flying Tiger több Kínában gyártott terméke Dánián keresztül került az üzletekbe. A Fogyasztóvédelmi Hatóság az Európai Riasztási Rendszeren kapott jelzést a határérték feletti kadmium és ólom kioldódásáról. Ezek a nehéz fémek hosszú távon egészségkárosodást okozhatnak. Az érintett termékek listáját az MKFH honlapján találják. Már lehet szavazni az év kedvenc testnevelő tanáraira. Országosan mintegy 11 000 jelölés futott be 1800 tanárra. Közülük választott ki a Magyar Diáksport Szövetség megyénként legfeljebb 3x5 főt, akikre szavazni lehet 3 kategóriában. A vármegyei és budapesti fordulókat az országos szavazás követi. Napos idő lesz, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tavaszi kedvet kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és szép délutánt nagy sebességgel és lendülettel bevágtam ide magam a mikrofon mögé, hogy még jó étvágyat tudjak kivenni az ebédelőknek, tudják ma is egyenek valami desszertet. Valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy ünnepeljük meg, vagy üzenjenek neki ma rajtam keresztül, és hallgassunk isteni zenéket. Sophie Lis Bexor már indul is.
0: Best FM. A

Best FM a legjobb zenék. Csodás napsütéses délutánt kívánok mindenkinek, és azt kívánom, hogy töltsék velem és a remek slágerek társaságában. Nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg pár órát, vagy legalább pár percet együtt tudunk tölteni, és egyszerűen csak élvezni tudjuk a legjobb zenéket. Hozok azért rengeteg érdekességet is, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem, közlekedési információkat, meg mindenféle infót, úgyhogy szerintem érdekes és érdemes lesz velem tartani a mai délutánon. Mozi ajánlóval is készültem, és napkérdésével is, úgyhogy lesz miről csemegéznünk, előtte még hallgassuk meg a repülők dalát. Jön a Tour de France, most pedig a Fragma a Best FM-en. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék, ma délután is legyünk utitársak, szóval, hogyha járnak kellnek az ország útjain és van információjuk, megköszönöm, ha felhívnak vele, a számunk 0620-55-55-155. Kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásáros-Namény felé 60-nál, az 55-ös kilométernél a pályaoldalt le is zárták, úgyhogy kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. A terelést építenek ki a folytatásban is az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, és most jelen pillanatban is legalább 2 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez még egyszer a számunk, ha bárkinek infója van. Megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igazi felejthetetlen nyári muzsika ez volt, a Fiesta és a Jött veled a nyár. A folytatásban érkezik a Bieber's.
2: Elmúlik az éj, de hol nem belefér, hogy összerakjuk én. Bármi történt, már megtörtént.
1: Előtte még meghallgatjuk egy órakor, pár perc múlva a legfrissebb híreket, aztán jön majd a Backstreet Boys is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Véget ért a matek írásbeli, holnap a történelem következik. Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia, a nélkülözőknek gyűjtenek élelmiszert. Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbelin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól, a Tudós Testület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Újragyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. Ezekből állítanak össze segélycsomagokat a tervek szerint mintegy 50.000 rászorulónak. A vásárlók a közvetlen környezetükben élő nehéz sorsú embereket segítik a felajánlásaikkal. A legutóbbi novemberi akció idején több mint 500 milliárd forintnyi adomány gyűlt össze. Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Esztéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 2:30 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Óceánjáron terjed a hantavírus. A luxushajón 7 esetből 2-nél már azonosították a kórokozót. A betegek közül 3-an meghaltak, egy embert kritikus állapotban vittek kórházba. A fedélzeten 150-en utaznak, főként britek, amerikaiak és spanyolok. Az óceánjáró márciusban Argentínából indult, jelenleg a Zöld-foki szigeteknél horgonyoz. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szorványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ahogy ígértem, ebben az órában is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Na nézzük, hogy milyen felejthetetlenek. Simply Red Stars, vagy éppen Backstreet Boys, Quit Playing Games. Jönnek majd ebben a sorrendben, de itt lesz Szakács Gergő is, és az Elkezdem, most pedig Avril Lavigne és a Complicated nyitja az órát. Én pedig csodás napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszem.

Best FM a legjobb zenék. A nap témája ma a karrierváltás lett. Az apropót pedig az adta, hogy egy 57 éves amszterdami tanárnő, aki az egyik üzleti egyetemen tanított, most hirtelen karriert váltott, és techno DJ lett, és imádja. Na de nem is akár hogyan, kitanulta a szakma csinyát, binnyát, legalábbis az elmondása szerint, és most ezzel foglalkozik, és nagyon-nagyon élvezi. Szóval ez adta az apropót, hogy megkérdezem a hallgatókat, hogy ha karrierváltásra kerülne most a sor, akkor ki mire váltana? A mostani munkája vagy szakmája mi, és mi az, amire szívesen váltana? Ha csak máról holnapra kellene váltani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ha valaki megosztaná a saját tapasztalatát, mert hogy váltott már egy nagyot az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt években, akkor nyugodtan jöhet a beszámoló. 0620 55 55 155 ide, vagy a Facebook oldalunkra, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek is. Na meg az LMC is, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Kigyulladt egy kamion korábban az M3-as autópályán Vásárosnomény felé 60-nál, az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát le is zárták, kerülni pedig a 60-i csomóponton keresztül lehet, de most már az előző órai 2-3 kilométeres torlódáshoz képest 5 kilométeres a torlódás, ezt írták a hallgatók, úgyhogy biztos, hogy kell-e türelem, vagy a kerülőút. Ha valaki tud az utóbbiról, akkor a 0620 55 55 155-re írja meg, vagy hívjon fel. Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé fénytörő hálót javítanak, Vecsés térségében méghozzá a belső sávban. A 38-as kilométernél folyik a munka, itt legalább hát egy 2-3 kilométeres lassacskán a torlódás itt is. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a Kompakt Diszkó és a Hősök dala, minden rendben.
2: Amíg nyílnak a rózsák, amíg szépek a lányok, amíg fekete a kávé,
1: és az imádott E17 dal is itt lesz az It's Alright.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap már a történelem érettségi van soron. Halálos tűzeset történt Nógrádban, a nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbenin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenyén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oltották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehér neműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Pszichiátriai kezelés alatt állhatott a lipcsei gázoló. Az ámokfutó gyalogosok közé hajtott a Németváros egyik bevásárló utcájában. A Bild című lap arról írt, hogy az elkövetőt vasárnap még egy pszichiátriai osztályon kezelték, de elbocsátották, mert agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben. A hatóságok nem erősítették meg az információt, eddig annyit közöltek, hogy politikai vagy vallási indíték nem merült fel, abban azonban határozottak voltak, hogy szándékosan cselekedett a férfi. Az incidensben ketten életüket vesztették, és sokan megsérültek. Halálos bányabaleset történt Kolumbiában. Sújtó légrobbanás következtében 9 bányász vesztette életét, 6 embert sikerült kimenteni. A bányahatóság közölte, hogy április elején szénpor és metán kibocsátás miatt a biztonsági intézkedések megerősítését ajánlották. A robbanás idején 600 méteres mélységben voltak a bányászok. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sokfelé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szorványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után járunk lassacskán, 5 perccel, nagyon pörög ez a délután, és nagyon megy az idő, úgyhogy sűvítünk a munkaidő vége felé. A legjobb zenékkel, felejthetetlen slágerekkel, úgyhogy nézzük az E17 dalát, vagy inkább hallgassuk, jön mindjárt az It's Alright. Tayo Cruz pedig nyitja az órát, jön a Troublemaker, én Majoros Rita vagyok. Szép délután mindenkinek!
0: Best FM.

nem kopik. Best FM a legjobb zenék. A tegnapi magyar érettségivel még talán csak-csak megbirkóztam volna, de ez a mai matek azt hiszem feladta volna a leckét. Ugyebár ma a matekkal folytatódott az írásbeli érettségi, és a tájékoztatások szerint ugye két feladat sorból állt, vagy feladat labból. Az érettségi a középszintű, az elsőben 10-12 feladat volt. Azt írták, hogy itt nagyrészt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon, az időre pedig nagyon kellett figyelni, mert hogy 45 perc után az első részt az be is szedik. Viszont aztán volt egy második rész is, volt exponenciális, függvényes, gráfos feladat, aztán mediánt, kvartilist is kellett számolniuk. Ezen kívül halmazos, gráfos példa, valamint a kör egyenlete is szerepelt a példák között. Hát azt hiszem, nekem ezek így utóbbiak feladták volna a leckét. Na de kinek hogy sikerült, vagy hogy érzik? 0620-55-55-155, ha a mai érettségizők közül hallgatja valaki most a Best FM-et, nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Illetve arra is, hogy önök annak idején hogyan birkoztak meg a matekkal. Nekem 4-es lett, de mondjuk sejtettem, hogy az lesz, sosem voltam 5-ös matekos, úgyhogy én a 4-essel egyébként teljesen jól meg voltam elégedve, de ez a mai tényleg nekem is feladta volna a leckét. Na jöhetnek a beszámolók, mellé pedig isteni zenék, matek elé, közben, után, itt a Savage Garden és az I Want You a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Korábban kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál az 55-ös kilométernél. A pálya adott oldala még mindig zárva van, úgyhogy kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de a torlódás még így is legalább 5 kilométeres. Terelést építenek ki az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sáv zárva van, úgyhogy a leálló sávon lehet autózni, itt is több kilométeres a torlódás. De van hírem az 51-es főútról is, Dunaharaszti térségében aszfaltoznak a 19-es kilométernél. Lezárás van, félpályás még hozzá, és több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámú. Várom az útinfókat. Nagyon-nagyon jó utat, kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Megkezdődött az érettségi, csaknem 5000-en vizsgáztak hétfőn. Oda kell figyelni, milyen appokat használ a gyermekünk. Megjelent a piacon a szamóca. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Debreceni Egyetem Szolnoki Egysége lehet az intézmény közép-magyarországi oktatási központja, ahol a hallgatók a diploma mellé azonnal hasznosítható piaci szaktudást is kapnak. A fenntartó alapítvány kuratóriuma a napokban látogatta meg a DESZ Szolnoki kampuszt, hogy egyeztessenek a jövőbeli célokról. A stratégiai tervek között szerepel az 1000 fős hallgatói létszám elérése, a kollégiumi férőhelyek bővítése és az oktatási paletta szélesítése. Kossa György, kuratóriumi elnök az Új Néplapnak hangsúlyozta, hogy a kampusz kiváló elhelyezkedése miatt akár a fővárosból is vonzó lehet a diákok számára, különösen az egészségtudományi, gazdasági, műszaki és agrár területeken. A fejlesztések fókuszában az ipari tanúsítványok megszerzése és a piaci alapú kutatás fejlesztés áll, amely növeli a hallgatók versenyképességét. Szabó Attila kampuszigazgató kiemelte, a 2019-es indulás óta a hallgatói létszám majdnem a négyszeresére nőtt, jelenleg 917-en tanulnak az intézményben. A beruházások részeként már zajlik a kollégium felújítása és egy modern konditerem kialakítása is, a kampusz főépülete pedig a régió egyik jelentős kulturális és szakmai központjává vált. Bekerült a vízilabda bajnokság döntőjébe a címvédő Ferencváros, miután a Népligetben magabiztos 23-13-as győzelmet aratott a Szolnoki Dózsa felett. A szoljon.hu beszámolója szerint a fővárosi zöldfehérek már az első negyedben állva hagyták ellenfelüket, és bár a szolnokiak a második játékrészben próbáltak kapaszkodni, a Fradi villámgyors támadásaival nem tudtak mit kezdeni. Nyéki Balázs együttese végig uralta a medencét, a harmadik negyed végére már 10 gólosra dúzzadt a különbség. A vendégek mestere, Hangai Zoltán a vereség ellenére kiemelte csapata elszántságát, és külön dicsérte a mindössze 18 éves Nánai Marcell kapus teljesítményét, aki bravúros védésekkel mutatkozott be. Az FTC sorozatban 5-5-ször lett döntős, míg a Szolnok a BVSC Honvéd párharc vesztesével mérkőzik meg a bronzéremért. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. A veszélyre nemrég egy interjúban Vojter Szabó Zita rendőralezredes, szolnoki bűnmegelőzési osztályvezető is felhívta a figyelmet. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
3: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
2: Véget ért a kényszerpihenő a tiszaföldvári méhészek számára, miután a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal április 29-i hatállyal feloldotta a településen korábban elrendelt méhegészségügyi zárlatot. A szigorú korlátozásokra azért volt szükség, mert egy 36 családos állománynál nyúlós költésrothadást azonosítottak a szakemberek, emlékeztetett a vármegyei napilap. A fertőzés megfékezése érdekében 5 kilométeres körzetben mozgatási tilalmat vezettek be, ami megakadályozta a méh családok szállítását és a vándoroltatást. A fertőzött állomány felszámolását és a szükséges fertőtlenítési, óvintézkedési folyamatokat követően a hatóságok biztonságosnak ítélték a helyzetet, így a helyi gazdák ismét korlátozások nélkül folytathatják a munkát. A tilalom feloldása kulcsfontosságú a tavaszi szezonban, hiszen a méhészek számára ez az egyik legfontosabb időszak a hordás és a méh családok fejlődése szempontjából. Magabiztos 14 pontos győzelemmel kezdte a kosárlabda bajnokság elődöntőjét az NHS szolnoki olajbányász az atomerőmű ESE ellen. A teltházas Tiszaligeti sportcsarnokban rendezett találkozón a szolnokiak már az elején magukhoz ragadták az irányítást, köszönhetően Krönyajszki Boris ponterős játékának. Bár a második negyedben a Paks felzárkózott, a fordulás után az olaj védekezése és távoli dobásai eldöntötték az összecsapást, foglalta össze a Szoljon. Krönyajszki 25 pontig jutott, de Somogyi Ádám és a center munkát végző Brady Skins is kulcs szerepet játszott a sikerben. Vedran Bosznics vezetőedző a lefújás után dicsérte csapata energiáját és koncentrációját, de hangsúlyozta, hogy a párharc még messze nem dőlt el. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó sorozat kedden este Pakson folytatódik, ahol a szolnokiak célja az előny megduplázása lesz. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már a szolnoki piacon is elérhetővé vált. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
4: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
2: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. A jászkunság ebből a szempontból közepes kategóriába került. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
5: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
2: Megkezdődött a tavaszi érettségi szezon. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében idén összesen csaknem 5000 vizsgázó ad számot tudásáról. A lebonyolítást 120 vizsgabizottság koordinálja, de emellett a kormányhivatal saját bizottságot is működtet a hozzájuk jelentkezettek számára. Az írásbeli vizsgák május 4-e és 22-e között zajlanak, majd júniusban következnek a szóbelik. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 26-28 fok lehet, éjjel 8-14 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: És a stúdióban már Fodor Attila, kedves kedd délután kívánok, egy szuper hatossal indulunk, amiben itt lesz majd Colby Kali az egyik első sikerével, a New Level Empire, és itt lesz Robin Rez, Leila Kéjjel, valamint Berkes Olivér is. Viszont a délutánt Bon Jovi indítja, és a nagyszerű Have a Nice Day.
0: 102.4 Best FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A mai napon ünnepelné születésnapját Radnóti Miklós költő, Lázár Ervin író, Szerencsi Éva színésznő és Bújtor István is, aki többek között még a hangját is kölcsönözte Bud Spencernek. Mindeközben a Györgyiknek és a Violáknak boldog névnapot kívánunk. Meredith Brooks-szal folytatjuk, és az ő figyelemfelkeltő dalával, amit egy időben még az amerikai rádiók sem játszottak. 97-ből szól az ő sikere a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szevasz tavasz, májusfa futás Szolnokon a Kossuth téren, szerdán déltől. Ez tiszta őrület, improvizatív, Activity Molnár Áron műsorvezetésével. Közreműködnek Fenyő Iván, Sövegjártó Áron, Partinóra és Sej Judit. Pénteken 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Ismerős arcok dedikálással egybekötött lemez bemutató koncert Martfűn a Városi Művelődési Házban pénteken este 8-tól. A Hollywood Rose koncertje Jászberényben látható az Ifjúsági Házban ezen a pénteken este 8 órától. Rollover lépcsőfutó bajnokság Szolnokon a Boldog István körúton, a kihívás 15 emelet, start szombaton 9 órakor. Barbecue és Gasztro Fesztivál Karcagon a konferencia központnál, szombaton 10-től tuning találkozóval, gyerekprogramokkal. Fellépnek a Dynamite Dudes, a Crazy Little Queen Tribute Band, Dévényi Tibi bácsi, de ott lesz Newik és többek között DJ Lásznik is. Sörfest így áll az Ormos Imre Parkban szombaton 10-től, Puding és Palacsinta Bohóc produkciójával, 11-től Gyerekdalokkal és Kis Zsuzsival, fellépnek még a nap folyamán Kovács Viktória, este 7-től pedig Varga Viktor. Lovas verseny Zagyvarékason, Kisszögön, szombaton 8 órától, a versenyek mellett lesz főzőverseny Légvár, de ott lesz Brent Nyúl is. Rákóczi falvi autós és motoros találkozó a Búcsú téren szombaton. Görög koncert ciprusi dalokkal, táncházzal és a Midrosszal szombaton 16.30-tól itt Szolnokon a Kossuth téren. Magyarország legismertebb Depeche Mode Tribute zenekar a Szolnokon lép fel a Flow Music Clubban szombaton este 9 órától. Kacor Király és a Kalóz, a Kánfor Zenés Báb Színház varázslatos előadása vasárnap 10-kor kezdődik az Abba Novákban. A kedves kedmostán Serdalában folytatódik a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Szolnokon a Versegi úton kell útszűkületre számítani. A 4-esen Debrecennél a 223-as kilométernél végeznek útépítést. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 31-12-esen Gombánál vízvezeték építése miatt, Tápióbicskénél pedig karbantartás miatt van útszűkület. Cegléd és Nagykáta között ugyancsak karbantartást végeznek a 3-11-esen. A 33-ason Tiszafürednél az úthibákat javítják. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé kell útszűkületre számítani. Vasad és Cséfharaszt között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Tiszainokán. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között a hónap végéig lezárásra kell számítani. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévoványa között. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőnél a Mart Fűtörökszent Miklós összekötő úton is dolgoznak. Hajdúszoboszlón a Szováti úton kell gázvezeték építése miatt útszűkületre számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van arra felé is. Az M5-ösön továbbra is tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is útszűkületre kell számítani. Pécs-Tarna-Szent Miklós között útfelújítás miatt van korlátozás. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton is dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell úton folyó munkákra és sebességkorlátozásra számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre készülni. Tápiószelén a Pesti úton dolgoznak. Püspökladány és Báránd között a 42-esen, valamint Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton is dolgoznak, ugyancsak útszűkület van arra felé érvényben. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostóra felé útépítés miatt van korlátozás. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályást lezárás mellett lehet közlekedni több szakaszon is. Mi viszont egész pályán támadunk a legjobbakkal, Spice Girls, Spice Up Your Life!
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megkezdődött az érettségi, csaknem 5000-en vizsgáztak hétfőn. Oda kell figyelni, milyen appokat használ a gyermekünk. Megjelent a piacon a szamóca. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Debreceni Egyetem szolnoki egysége lehet az intézmény közép-magyarországi oktatási központja, ahol a hallgatók a diploma mellé azonnal hasznosítható piaci szaktudást is kapnak. A fenntartó alapítvány kuratóriuma a napokban látogatta meg a DE szolnoki kampuszt, hogy egyeztessenek a jövőbeli célokról. A stratégiai tervek között szerepel az 1000 fős hallgatói létszám elérése, a kollégiumi férőhelyek bővítése és az oktatási palett a szélesítése. Kossa György, kuratóriumi elnök az Új Néplapnak hangsúlyozta, hogy a kampusz kiváló elhelyezkedése miatt akár a fővárosból is vonzó lehet a diákok számára, különösen az egészségtudományi, gazdasági, műszaki és agrár területeken. A fejlesztések fókuszában az ipari tanúsítványok megszerzése és a piaci alapú kutatás fejlesztés áll, amely növeli a hallgatók versenyképességét. Szabó Attila kampuszigazgató kiemelte, a 2019-es indulás óta a hallgatói létszám majdnem a négyszeresére nőtt, jelenleg 917-en tanulnak az intézményben. A beruházások részeként már zajlik a kollégium felújítása és egy modern konditerem kialakítása is, a kampusz főépülete pedig a régió egyik jelentős kulturális és szakmai központjává vált. Bekerült a vízilabda bajnokság döntőjébe a címvédő Ferencváros, miután a Népligetben magabiztos 23-13-as győzelmet aratott a szolnoki Dózsa felett. A szoljon.hu beszámolója szerint a fővárosi zöldfehérek már az első negyedben állva hagyták ellenfelüket, és bár a szolnokiak a második játékrészben próbáltak kapaszkodni, a Fradi villámgyors támadásaival nem tudtak mit kezdeni. Nyéki Balázs együttese végig uralta a medencét, a harmadik negyed végére már 10 gólosra duzzadt a különbség. A vendégek mestere, Hangai Zoltán a vereség ellenére kiemelte csapata elszántságát, és külön dicsérte a mindössze 18 éves Nánai Marcell kapus teljesítményét, aki bravúros védésekkel mutatkozott be. Az FTC sorozatban 5-5-ször lett döntős, míg a Szolnok a BVSC Honvéd párharc vesztesével mérkőzik meg a bronzéremért. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. A veszélyre nemrég egy interjúban Vojter Szabó Zita rendőr alezredes, szolnoki bűnmegelőzési osztályvezető is felhívta a figyelmet. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, ez ott nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
1: Véget ért a kényszerpihenő a tiszaföldvári méhészek számára, miután a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal április 29-i hatállyal feloldotta a településen korábban elrendelt méhegészségügyi zárlatot. A szigorú korlátozásokra azért volt szükség, mert egy 36 családos állománynál nyúlós költésrothadást azonosítottak a szakemberek, emlékeztetett a vármegyei napilap. A fertőzés megfékezése érdekében 5 kilométeres körzetben mozgatási tilalmat vezettek be, ami megakadályozta a méh családok szállítását és a vándoroltatást. A fertőzött állomány felszámolását és a szükséges fertőtlenítési, óvintézkedési folyamatokat követően a hatóságok biztonságosnak ítélték a helyzetet, így a helyi gazdák ismét korlátozások nélkül folytathatják a munkát. A tilalom feloldása kulcsfontosságú a tavaszi szezonban, hiszen a méhészek számára ez az egyik egyik legfontosabb időszaka a hordás és a méh családok fejlődése szempontjából. Magabiztos 14 pontos győzelemmel kezdte a kosárlabda bajnokság elődöntőjét az NHS Szolnoki Olajbányász az atomerőmű ESE ellen. A teltházas Tiszaligeti sportcsarnokban rendezett találkozón a szolnokiak már az elején magukhoz ragadták az irányítást, köszönhetően Krönyajszki Borisz ponterős játékának. Bár a második negyedben a Paks felzárkózott, a fordulás után az olaj védekezése és távoli dobásai eldöntötték az összecsapást, foglalta össze a Szoljon. Krönyajszki 25 pontig jutott, de Somogyi Ádám és a center munkát végző Brady Skins is kulcs szerepet játszott a sikerben. Vedran Bosznics vezetőedző a lefújás után dicsérte csapata energiáját és koncentrációját, de hangsúlyozta, hogy a párharc még messze nem dőlt el. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó sorozat kedden este Pakson folytatódik, ahol a szolnokiak célja az előny megduplázása lesz. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már a szolnoki piacon is elérhetővé vált. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elég arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. A jászkunság ebből a szempontból közepes kategóriába került. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
4: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Megkezdődött a tavaszi érettségi szezon. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében idén összesen csaknem 5000 vizsgázó ad számot tudásáról. A lebonyolítást 120 vizsgabizottság koordinálja, de emellett a kormányhivatal saját bizottságot is működtet a hozzájuk jelentkezettek számára. Az írásbeli vizsgák május 4-e és 22-e között zajlanak, majd júniusban következnek a szóbelik. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 26-28 fok lehet, éjjel 8-14 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És jön a Super 6-os már is, élükön majd a French FR-rel és a Sexy-vel, de játszom majd Janicsák Veca. A Fats & Small, az Art Avenue, Sean Paul és Diaz dalait is a stúdióban egészen 6-ig. Fodor Attila, 0-20, 55-55, 155, ide pedig jöhetnek akár a közlekedési infók is.
0: 102.4 Veszte

102.4 Best FM a legjobb zenék. 1984-ben éppen ilyenkor a Duran Duran vezeti az angol listát a Reflex-szel. A csapat a 2000-es években is listás, a nálunk is sokat játszott Reach Up for the Sunrise-zal. Ugyanekkor a Simple Minds énekese Jim Kerr elveszi a Pretenders énekesnőjét, Chrissy Hindot, méghozzá New Yorkban, a Central Parkban tartják a lagzit, és ma lenne a születésnapja a country énekesnőnek, Tammy Wynette-nek. 91-ben a KLF-fel vezették a slágerlistát a nálunk is sokat hallható Justified and Ancient-tel. Most az Alliance Ethnic folytatja ezt a keddet, itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szevasz, tavasz, május fa futás Szolnokon a Kossuth téren, szerdán déltől. Ez tiszta őrület, improvizatív, Activity Molnár Áron műsorvezetésével. Közreműködnek Fenyő Iván, Sövegjártó Áron, Partinóra és Sel Judit, pénteken 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Ismerős arcok dedikálással egybekötött lemez bemutató koncert Martfűn a Városi Művelődési Házban pénteken este 8-tól. A Hollywood Rose koncertje Jászberényben látható az Ifjúsági Házban ezen a pénteken este 8 órától. Rollover lépcsőfutó bajnokság Szolnokon a Boldog István körúton, a kihívás 15 emelet, start szombaton 9 órakor. Barbecue és Gastro Fesztivál Karcagon a konferencia központnál, szombaton 10-től tuning találkozóval, gyerekprogramokkal. Fellépnek a Dynamite Dudes, a Crazy Little Queen Tribute Band, Dévényi Tibi bácsi, de ott lesz Newik és többek között DJ Lásznyik is. Sörfeszt így áll az Ormos Imre Parkban szombaton 10-től, Puding és Palacsinta Bohóc produkciójával, 11-től Gyerekdalokkal és Kis Zsuzsival, fellépnek még a nap folyamán Kovács Viktória, este 7-től pedig Varga Viktor. Lovas verseny Zagyvarékason, Kisszögön szombaton 8 órától, a versenyek mellett lesz főzőverseny Légvár, de ott lesz Brent Nyúl is. Rákóczi falvi autós és motoros találkozó a Búcsú téren szombaton. Görög koncert ciprusi dalokkal, táncházzal és a Midrosszal szombaton 16.30-tól itt Szolnokon a Kossuth téren. Magyarország legismertebb Depeche Mode Tribute zenekar a Szolnokon lép fel a Flow Music Clubban szombaton este 9 órától. Kacor Király és a Kalóz, a Kánfor Zenés Bábszínház varázslatos előadása vasárnap 10-kor kezdődik az Abba Novákban. Őrült éjjel, ez már Vastag Csaba dala, itt a 102.4 Best FM-en.

Itt Best FM a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Szolnokon a Versegi úton kell útszűkületre számítani. A 4-esen Debrecennél a 223-as kilométernél végeznek útépítést. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 31-12-esen Gombánál vízvezeték építése miatt, Tápióbicskénél pedig karbantartás miatt van útszűkület. Cegléd és Nagykáta között ugyancsak karbantartást végeznek a 3-11-esen. A 33-ason Tiszafürednél az úthibákat javítják. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé kell útszűkületre számítani. Vasad és Csévharaszt között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Tiszainokán. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között a hónap végéig lezárásra kell számítani. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévoványa között. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőnél a Martfűtörökszent Miklós összekötő úton is dolgoznak. Hajdúszoboszlón a Szováti úton kell gázvezeték építése miatt útszűkületre számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van arra felé is. Az M5-ösön továbbra is tart a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is útszűkületre kell számítani. Pécs-Tarna-Szent Miklós között útfelújítás miatt van korlátozás. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton is dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell úton folyó munkákra és sebességkorlátozásra számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre készülni. Tápiószelén a Pesti úton dolgoznak. Püspökladány és Báránd között a 42-esen, valamint Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton is dolgoznak, ugyancsak útszűkület van arra felé érvényben. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostóra felé útépítés miatt van korlátozás. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet közlekedni több szakaszon is. Itt a jó idő, le lehet húzni az ablakot, és lehet hangosabban is hallgatni a legjobbakat. Baha Mandalát és Who Let the Dogs Out.

0: 92.4.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Megkezdődött az érettségi, csaknem 5000-en vizsgáztak hétfőn. Oda kell figyelni, milyen appokat használ a gyermekünk. Megjelent a piacon a szamóca. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Debreceni Egyetem Szolnoki Egysége lehet az intézmény közép-magyarországi oktatási központja, ahol a hallgatók a diploma mellé azonnal hasznosítható piaci szaktudást is kapnak. A fenntartó alapítvány kuratóriuma a napokban látogatta meg a DESZ Szolnoki kampuszt, hogy egyeztessenek a jövőbeli célokról. A stratégiai tervek között szerepel az 1000 fős hallgatói létszám elérése, a kollégiumi férőhelyek bővítése és az oktatási paletta szélesítése. Kossa György, kuratóriumi elnök az Új Néplapnak hangsúlyozta, hogy a kampusz kiváló elhelyezkedése miatt akár a fővárosból is vonzó lehet a diákok számára, különösen az egészségtudományi, gazdasági, műszaki és agrár területeken. A fejlesztések fókuszában az ipari tanúsítványok megszerzése és a piaci alapú kutatás fejlesztés áll, amely növeli a hallgatók versenyképességét. Szabó Attila kampuszigazgató kiemelte, a 2019-es indulás óta a hallgatói létszám majdnem a négyszeresére nőtt, jelenleg 917-en tanulnak az intézményben. A beruházások részeként már zajlik a kollégium felújítása és egy modern konditerem kialakítása is, a kampusz főépülete pedig a régió egyik jelentős kulturális és szakmai központjává vált. Bekerült a vízilabda bajnokság döntőjébe a címvédő Ferencváros, miután a Népligetben magabiztos 23-13-as győzelmet aratott a Szolnoki Dózsa felett. A szoljon.hu beszámolója szerint a fővárosi zöldfehérek már az első negyedben állva hagyták ellenfelüket, és bár a szolnokiak a második játékrészben próbáltak kapaszkodni, a Fradi villámgyors támadásaival nem tudtak mit kezdeni. Nyéki Balázs együttese végig uralta a medencét, a harmadik negyed végére már 10 gólosra duzzadt a különbség. A vendégek mestere, Hangai Zoltán a vereség ellenére kiemelte csapata elszántságát, és külön dicsérte a mindössze 18 éves Nánai Marcell kapus teljesítményét, aki bravúros védésekkel mutatkozott be. Az FTC sorozatban 5-5-ször lett döntős, míg a Szolnok a BVSC Honvéd párharc vesztesével mérkőzik meg a bronzéremért. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. A veszélyre nemrég egy interjúban Vojter Szabó Zita rendőralezredes, szolnoki bűnmegelőzési osztályvezető is felhívta a figyelmet. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
3: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy itt mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
2: Véget ért a kényszerpihenő a tiszaföldvári méhészek számára, miután a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal április 29-i hatállyal feloldotta a településen korábban elrendelt méhegészségügyi zárlatot. A szigorú korlátozásokra azért volt szükség, mert egy 36 családos állománynál nyúlós költésrothadást azonosítottak a szakemberek, emlékeztetett a vármegyei napilap. A fertőzés megfékezése érdekében 5 kilométeres körzetben mozgatási tilalmat vezettek be, ami megakadályozta a méh családok szállítását és a vándoroltatást. A fertőzött állomány felszámolását és a szükséges fertőtlenítési, óvintézkedési folyamatokat követően a hatóságok biztonságosnak ítélték a helyzetet, így a helyi gazdák ismét korlátozások nélkül folytathatják a munkát. A tilalom feloldása kulcsfontosságú a tavaszi szezonban, hiszen a méhészek számára ez az egyik legfontosabb időszak a hordás és a méh családok fejlődése szempontjából. Magabiztos 14 pontos győzelemmel kezdte a kosárlabda bajnokság elődöntőjét az NHS szolnoki olajbányász az atomerőmű ESE ellen. A teltházas Tiszaligeti sportcsarnokban rendezett találkozón a szolnokiak már az elején magukhoz ragadták az irányítást, köszönhetően Krönyajszki Boris ponterős játékának. Bár a második negyedben a Paks felzárkózott, a fordulás után az olaj védekezése és távoli dobásai eldöntötték az összecsapást, foglalta össze a Szoljon. Krönyajszki 25 pontig jutott, de Somogyi Ádám és a center munkát végző Brady Skins is kulcs szerepet játszott a sikerben. Vedran Bosznics vezetőedző a lefújás után dicsérte csapata energiáját és koncentrációját, de hangsúlyozta, hogy a párharc még messze nem dőlt el. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó sorozat kedden este Pakson folytatódik, ahol a szolnokiak célja az előny megduplázása lesz. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már a szolnoki piacon is elérhetővé vált. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
4: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
2: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. A jászkunság ebből a szempontból közepes kategóriába került. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
5: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egy kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
2: Megkezdődött a tavaszi érettségi szezon. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében idén összesen csaknem 5000 vizsgázó ad számot tudásáról. A lebonyolítást 120 vizsgabizottság koordinálja, de emellett a kormányhivatal saját bizottságot is működtet a hozzájuk jelentkezettek számára. Az írásbeli vizsgák május 4-e és 22-e között zajlanak, majd júniusban következnek a szóbelik. Ma megnövekszik felettünk a felhőzet, de csapadék nem várható. Holnaptól azonban elszórtan zivatarokra készülhetünk. A nappali maximum hőmérséklet 26-28 fok lehet, éjjel 8-14 fokig hűl a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A hónap végén a Bombom Musical is látható majd itt Szolnokon, a Bombom pedig hamarosan érkezik hozzánk, meg itt lesz Alice DJ, a 4 Street, a No Doubt és Szakács Gergő a Super 6-osban, aminek élén most a Go Ship dala, ezúttal a Move in the Right Direction hallható majd a stúdióban. 6-ig Fodor Attila.
1: 102.4 West FM.

92.4 Best FM a legjobb zenék. Ma van a szülinapja Craig Davidnek, ő 2000-ben már angol első a filmjénnel, később a Seven Days dalával. 1988-ban szintén ekkor született Adele, ő már 2008-ban vezeti az angol albumlistát, később több dala is listavezető volt, többek között a James Bond film zene, a Skyfall is. És Adele volt az az énekesnő, aki 1964 után a Beatles-t követően elérte, hogy egy adott albumából egy év alatt 3 milliónál is több fogjon. És ma van Chris Brown születésnapja, ő 2005-ben vezette az amerikai slágerlistát, 2009-ben pedig azért lett hírhet, mert akkori kedvesét Rihannát bántalmazta, később ezért felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Itt a 102.4 Best FM-en ezúttal Gio Baccio folytatja a délutánt, itt van már is a Funky Groove.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szevasz, tavasz, május fa futás Szolnokon a Kossuth téren, szerdán déltől. Ez tiszta őrület, improvizatív, Activity Molnár Áron műsor vezetésével. Közreműködnek Fenyő Iván, Sövegjártó Áron, Partinóra és Sej Judit, pénteken 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Ismerős arcok dedikálással egybekötött lemez bemutató koncert Martfűn a Városi Művelődési Házban pénteken este 8-tól. A Hollywood Rose koncertje Jászberényben látható az Ifjúsági Házban ezen a pénteken este 8 órától. Rollover lépcsőfutó bajnokság Szolnokon a Boldog István körúton, a kihívás 15 emelet, start szombaton 9 órakor. Barbecue és Gasztro Fesztivál Karcagon a konferencia központnál, szombaton 10-től tuning találkozóval, gyerekprogramokkal. Fellépnek a Dynamite Dudes, a Crazy Little Queen Tribute Band, Dévényi Tibi bácsi,

Lesz New Week és többek között DJ Lásznik is. Sörfest így áll az Ormos Imre Parkban szombaton 10-től, Puding és Palacsinta Bohóc produkciójával, 11-től Gyerekdalokkal és Kis Zsuzsival, fellépnek még a nap folyamán Kovács Viktória, este 7-től pedig Varga Viktor. Lovas verseny Zagyvarékason, Kisszögön szombaton 8 órától, a versenyek mellett lesz főzőverseny Légvár, de ott lesz Brent Nyúl is. Rákóczi falvi autós és motoros találkozó a búcsútéren szombaton. Görög koncert ciprusi dalokkal, táncházzal és a Midrosszal szombaton 16.30-tól itt Szolnokon a Kossuth téren. Magyarország legismertebb Depeche Mode Tribute zenekar a Szolnokon lép fel a Flow Music Clubban szombaton este 9 órától. Kacor Király és a Kalóz, a Kánfor Zenés Bábszínház varázslatos előadása vasárnap 10-kor kezdődik az Abba Novákban. Köszi, hogy együtt töltjük a kedd délutánt, itt a Kowalski meg a Vegadala most, a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Szolnokon a Versegi úton kell útszűkületre számítani. A 4-esen Debrecennél a 223-as kilométernél végeznek útépítést. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 31-12-esen Gombánál vízvezeték építése miatt, Tápióbicskénél pedig karbantartás miatt van útszűkület. Cegléd és Nagykáta között ugyancsak karbantartást végeznek a 3-11-esen. A 33-ason Tiszafürednél az úthibákat javítják. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé kell útszűkületre számítani. Vasad és Cséfharaszt között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Tiszainokán. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között a hónap végéig lezárásra kell számítani. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévoványa között. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőnél a Martfűtörökszent Miklós összekötő úton is dolgoznak. Hajdúszoboszlón a Szováti úton kell gázvezeték építése miatt útszűkületre számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van arra felé is. Az M5-ösön továbbra is tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is útszűkületre kell számítani. Pécs-Tarna-Szent Miklós között útfelújítás miatt van korlátozás. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton is dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell úton folyó munkákra és sebességkorlátozásra számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre készülni. Tápiószelén a Pesti úton dolgoznak. Püspökladány és Báránd között a 42-esen, valamint Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton is dolgoznak, ugyancsak útszűkület van arra felé érvényben. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostóra felé útépítés miatt van korlátozás. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályást lezárás mellett lehet közlekedni több szakaszon is. A mai napot egy angol listavezetővel és egy angol szuper csapattal, a Blue-val zárom. Fodor Attila vagyok, további Best FM-es időtöltést!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még rendelkezhetünk adónk 1%-áról. Ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Nem teszi út, ha csak negatív híreket görgetünk. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezeren már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 ezer rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő, nehézsorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák így többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedéllyel már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBI. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd több felé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mire elég 120 perc? Hát, hogyha a legnagyobb funky klasszikusokat akarjuk lejátszani, akkor sok mindenre. Nem mindegy, azért megpróbálkozunk vele. 6-7-én Whiteboy 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

0: a lemezjátszóknál White Boy.
1: Tegnap nem sokkal 7 óra előtt küldte a 0655551155-ös Viber számunkra Barna az üzenetet, hogy óriási a mai nácsért, 20 perce hazaértem, de még mindig a kocsiban ülök. Köszi, Barna. Hát akkor inkább Barna családjának mondanám, hogyha esetleg Barna 7 óra magasságában nem kerülne elő, akkor tessék megnézni az autóban. Hogyha szereti a funkit, akkor szerintem ma is ott fog ülni legalább egy 20 percet, fél órát, mert hogy minden kedden a legnagyobb funk himnuszok pörögnek itt a Besten a Night Shiftben az első 120 percben. Hattól velem White Boy-jal, héttől keddi rezidensünkkel, DJ Hangyával a lemezjátszók mögött.

már említettem korábban. Best FM Night Shift, Facebookon és Instagramon így vagyunk megtalálhatóak, és ami még nagyon fontos és mindig visszatérő kérdés, az pedig ugye a Mixcloud, a Night Shift lemezlovasok korábbi mixeit a Mixcloudon találjátok meg. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt a

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És Funkival innen folytatjuk pár perc múlva, pontosabban Funkival és Hadjával, keddi rezidensünkkel, aki birtokba veszi a lemezjátszókat, és 7 és 8 között nem is adja oda senkinek. Szóval picikét szuszanunk, és pár pillanat múlva jövünk vissza, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet némi esővel, az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, robbanás történt egy kínai tűzi játékgyárban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósfai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezné az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzijátékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzijátékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzijátékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső, a kék zászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyol felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több kevesebb napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megérítik a szúnyogokat a Balatonnál. Átlagos nehézségű volt a matek érettségi a pedagógusok szerint. A nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért kellenek a megelőző kezelések. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozást megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Átlagos nehézségű volt az idei matematikai érettségi. A távirat irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Az érettségi holnap történelemmel folytatódik. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Lakóházba csapódott egy kis repülőgép Brazília délkeleti részén. A gép röviddel a felszállás után vált irányíthatatlanná, és egy háromszintes épületbe zuhant. A balesetben három ember meghalt, köztük a pilóta és a másodpilóta, több utas pedig megsérült. A hatóságok szerint a repülő São Paulo-ba tartott, a baleset okát még vizsgálják. Kissé változékony időre számíthatunk a következő napokban. Jönnek a részletek az időjárás jelentésben. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd több felé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy anno Csoki is mondta az üvegtigris második részében, este elvesztette, reggelre megtalálta. Nálunk ugyanez lesz a helyzet a következő órában a szerelemmel. Nem tudom, hogy elvesztette a Black Eyed Peas, minden esetre nem találja a szerelmet, úgyhogy jön majd a Where is the Love, de óriási mázli, hogy Heavy D, ő pedig megtalálta. Now that we found love, hamarosan ez is érkezik.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM, a legjobb zenék. A Lighthouse Family első albumának, az Ocean Drive-nak első elkészített adagját, CD-t és kazettát olyan nehezen sikerült eladni, hogy a kiadó egy időre le is vette ezt az albumot a katalógusból. Aztán egy évvel később meg már annyit kellett belőle készíteni, hogy végül 6-szoros platina lett belőle. Úgyhogy jöhetett a folytatás, a Postcards from Heaven. Erről érkezik most a High itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. A két héttel ezelőtt bemutatott Michael Jackson életrajzi mozifilmmel a Michael-lel kapcsolatban a legtöbben azt brótták fel hibának, hogy nem volt elég bevállalós, és azokat a témákat, amelyek mind a mai napig érdeklik, nem csak a Michael Jackson rajongókat, hát nem nagyon érintett a film. Viszont abban meg mindenki egyöntetű véleményen volt, hogy Jackar Jackson zseniális Michael Jacksonként. Szóval lehet, hogy kinéznek egy Oscar-t. Nekünk meg most egy You Rock My World néz ki. Jön Michael Jackson.

Best FM, a legjobb zenék. Háromtagú fiú zenekarként indultak, aztán csatlakozott hozzájuk Fergie, majd pár évvel később kivált a zenekarból Fergie, úgyhogy most jelenleg felállását tekintve ugyanott tart a Black Eyed Peas, ahonnan elindultak. Egész sok helyen lehet őket látni így a Fergie nélküli verzióban idén nyáron. Koncertezni fognak majd Norvégiában, Svédországban, Lengyelországban, Dániában, és a hozzánk közeli Szlovákiában és Horvátországban is lehet.

Best FM a legjobb zenék tavaly ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A most érkező Ashwad nem ültek a papírjukon, tavaly tavasszal végig turnéztak az Egyesült Királyságban. Jön a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönt a kissé változékony idő, még rendelkezhetünk adunk 1%-áról, ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezeren már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2.100.000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 000 rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő, nehéz sorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák így többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedéllyel már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBIK. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyol felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hát ez a mostani időjárás marad velünk egész májusban, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az idei nyár az tényleg jó hosszú lesz. Pont olyan hosszú, mint ahogy Kid Rock is énekel róla az első dalban az óra legelején. Jó, majd az All Summer Long nem sokára, de itt lesz még a Jump, a Criss Cross-tól, a Shy Guy, Diana King-től és a Flawless, George Michael-től.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, a rendezők, a főszereplők és a producerek is nyitottak a folytatásra, és állítólag nemzetközi helyszíneket néztek ki a Bad Boys 5. részéhez. London vagy Párizs is szóba jöhet. Jön az első

Best FM, a legjobb zenék. A holnapra ígért záporok, zivatarok ellenére is jobb időnk lesz, mint ma. 26 fokos nappali maximumra lehet számítani, és már éjszaka sem lesz olyan hideg. 14 fok alá már akkor sem megy a hőmérő pigany szállal. Jön a Kosin és a Hágyú.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet némi esővel, az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, Spanyolország vezeti a kék zászló strandok listáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pusvai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezné az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzijátékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzijátékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzijátékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabad vízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső, a kék zászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyol felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Párizs-Budapest tengelyen fogunk mozogni a következő 60 percben itt a Besten. Pestet majd a tankcsapda fogja megénekelni, Pesten megjelent Isten. Párizsból pedig egy igazi karneválal jelentkezünk Dario G-nek köszönhetően. A karnevál, de Pári előtt érkezik már is a The Pussycat Dolls, a Buttons-el itt a Besten.
3: Ez a Night Shift a Best

Last FM, a legjobb zenék. Hát nem a szokványos hütteparti volt az, amit május 2-án az ausztriai Ischigl Skicentrumban a záró hétvégén lenyomott Christina Aguilera. Tele volt a hegy emberekkel, hallom már. Csak én nem voltam ott. Ain't no other man, Christina Aguilera érkezik itt a Best.

of time. They have been to the place where the Moo Moo makes.

Jazz FM a legjobb zenék. Volt már mentor a francia és a spanyol Voice-ban és az olasz X-faktorban, de hát nyelvtudása alapján akár még mehetne a kínai X-faktorba, meg mondjuk az arab Voice-ba is, mert hogy ilyen nyelveken is beszél a most érkező Mika. Jön a Big Girl itt a Westem.

Best FM a legjobb zenék. Július 3, ez a hivatalos megjelenési dátuma az új Madonna nagylemeznek, a Confessions 2-nek, amelyről ugye két kislemez már ismert, az augusztus 18-án bemutatott I Feel So Free és a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love. Most brit

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hát a teljes csapat, mármint hogy a TLC, a Salt & Pepper és az En Vogue így együtt, úgy, ahogy Amerikában fog turnézni, nálunk nem lesz majd látható és hallható, de ezért a TLC-t külön Norvégiában, Dániában, Svédországban, Olaszországban és Angliában is el lehet majd kapni idén nyáron, meg nálunk a következő órában a No Scrubs-al.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ugyan van 5 nagy lemeze, ettől függetlenül azért a széles nagy közönség szerintem talán ha 2 Rozalla slágert fel tud sorolni. Viszont ez a 2 sláger akkora, hogy ennek köszönhetően 2016-ban a Billboard magazin beválogatta őt minden idők 100 legsikeresebb dance előadója közé. Jön Rozalla és az Everybody's Free.

Best FM, a legjobb zenék 2002 tavaszán alakultak, aztán első nagy sikerű kislemezők után végig turnézták a nyarat meg az őszt, és valamikor az év végén gyorsan fel is oszlottak. Gyakorlatilag tovább tartott a nagy lemezüket végighallgatni, mint hogy ahogy ők léteztek. Mindezt egy olyan albummal, amelyből 12 dalból 10 Madonna átdolgozás volt. Madhouse, Like a Prayer, ezért itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: yeah, come up, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Best FM a legjobb zenék, hát lehet, hogy a Deja Vu nem tudja befejezni, én igen. Itt, most zárom ezt a mai keddet. Holnap szerda pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda esti Night Shift, tehát DJ Effendi lesz az, aki csatlakozik hozzám. I can't stop! Ez jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.